Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk!

mai napon először a 37. Zsoltárral imádkozunk, és nagy tiszteletű Dávid János Szent Háromság utáni 10. vasárnapra szóló igehirdetését hallgatjuk meg. Az igehirdetést követően a 86. Zsoltárral imádkozunk, és a Királyok második könyvéből olvasunk. Befejezésül Dániel bűnbánati imáját hallgatjuk meg Dániel könyvének 9. fejezetéből. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.

ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, mint a gyönge növény elfonyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kérését. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságosságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnak tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedéseket, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, s fogait sikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. De fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a gonosznak az ő sok gazdagsága, mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fedhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el. Kölcsön kér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz, irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is véhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Minden napon irgalmatoskodik, és kölcsön áll, és az ő magzatja áldott. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Bölcsességet beszél az igaznak szája, s a nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt. De az Úr nem hagyja azt annak kezébe, sem nem kárhoztatja, mikor megítélteti. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztalt éget, hogy örököld a földet, és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmaskodni a gonoszt,
és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt is ímé nincsen, kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősség háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak.

0: Nagytiszteletű Dávid János Trinitatis, azaz Szent Háromság utáni 10. vasárnapra szóló igehirdetése következik, alapige megírva található Lukács evangélium a 19. részében a 41-től a 48. verseig.
1: És mikor közeledett és látta a várost, siratta azt, és ezt mondta: bár csak megismerted volna te is, csak a mostani napon is, amik békességre valók, de most rejtve vannak szemed előtt. Mert jönnek majd rád napok, mikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülvesznek, és mindenfelől megszorítanak. Földre tipornak téged és benned a te fiaidat, és nem hagynak benned követ kövön, mivel nem ismerted fel a te meglátogatásod idejét. És bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és azt mondta nekik: megvan írva, az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És tanított naponként a templomban. A papi fejedelmek pedig, és az írástudók, és a nép vezető emberei el akarták őt veszíteni, de nem tudták, mit cselekedjenek, mert az egész nép csüngött rajta, és hallgatott réá.

Alapigénk Lukács 19. részéből 42. vers. Vagy ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodod is, amik néked a te békességedre valók. Eddig az igen. Jézus sír Jeruzsálem felett, azok felett, akik a világ fiai maradtak, akik a világ fiainak a szelleme szerint élnek és gondolkoznak, és ebből kifolyólag nem ismerik meg azt, ami nékik az ő békességükre való. Az egész világ békességet keres, de nem ott keresik, ahol megtalálható. Izsaiás pedig arra figyelmeztet, hogy ott keressük, és addig keressük, amíg megtalálható. Békesség az kellene mindenkinek, a tisztátalan szellemek is békességet keresnek,

nyaralásban, bármilyen földi helynek a felkeresésében és a tájak gyönyörűségeinek a szemlélésében békességet nem talál, mert nem ott keresi, ahol található. Békesség tűnik egyedül és kizárólag az Úrban, ami Istenünkben található. Ezért, aki az Urat keresi, azt talál békességet. Az ő békességét adja, nem úgy, amint a világ adja, nem a világnak a hamis, hazug álmokon, elképzelésekkel, önszédítésen alapuló, mulandó látszat békességét, ami nem is érdemleg a békességnek a nevét. Tehát keressétek, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Utána rögtön azt is mondja, hogy ne tanulja nélkül, nem található meg, mert a 7. vers így szól az 5. részben, hogy hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú a gondolatait, hagyja el, bánja meg, és hagyja el, az a metanoia. Elhagyása, abbahagyása. Hagyja el, és akkor könyörül rajta a mi Istenünk, mert a mi Istenünk bizony bővölködik megbocsájtásban, mert így szól az Úr, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Nem ott van a békesség, ahol ti gondoljátok a ti gondolataitokkal, és nem azon az úton módon található meg, ahogy ti gondoljátok. Ha az e világ szelleme vezérlése alatt lévő szerencsétlen békétlenséget talál magában, az ilyen ember rendszerint vádolja a környezetét. Mindig a környezetet tehet róla. Akár a munkahelyén, akár az úgynevezett otthonában. Szóval nem bírom ki a környezetemet, az embertársaimat körülöttem, ezért kell, hogy elmenjek a moziba. De természetes dolog, hogy békességet nem talál, mert nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Vagyis a legelső dolog, amit tudomásul kell venni, az az, hogy a hitetlenség nem fér össze a békességgel. Ugye számolni kell tudni a dolgokat reálisan és helyesen, hogy az lehetetlenség, hogy a hitetlennek békessége legyen, mert a hitetlen olyan, mint egy háborgó tenger, amely meg nem nyughatik, mondja megint csak az Isten. Ha aki bizony úgy szól a feltámadása után, amikor megjelenik, átmenve a falon, hogy békesség néktek, mint egy belé akarja égetni a megriadt tanítványaiba, hogy békesség néktek. De hát, ha felismered-e, hogy mi az, ami a te békességedre való, ez a nagy kérdés. A hitetlenség nem az. Ez már biztos. De hát felismered-e, hogy milyen úton, módon található meg a békesség? Vigyázz, nem az utat és a módot kell keresni, hanem magát, a békességet. Ézsau is keresett valamit, a megbánásnak az útját, módját kereste. Valószínűleg úgy, ahogy sokan fölteszik a nagy elméleti kérdést, hogy tegyük fel, hogy én már ott tartok, akkor milyen módon emelkedhetek még följebb? Milyen úton? Ők az utat és a módat kérdezgetik, de arról nem akarok beszélni, hogy valóság szerint hol tartanak. Aki hívőnek hazudja magát, az attól nem lesz hívővé. Aki abban szédíti magát, hogy ő azért jár a templomba, mert ő hisz az

Istenbe. Az mutassa meg az ő hitét az ő cselekedeteiből, mondja Jakab. Az mutassa meg, hogy azok a jelek, amelyekkel a hit jár, megvannak benne. Az mutassa meg, hogy ő nem kételkedik az Istennek a kijelentésében hitetlenséggel, hanem bizony elfogadja az Istennek a kijelentését, mint igazságot, aki megmondja a Róma 3-ban is, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki megértse az Istent, és a békességnek az útját nem ismeri. Az nem jelenti azt, hogy ez örök állapot kell legyen a számodra, mert az Isten azért mondja, hogy ismerd el, ez a kiinduló pont, hogy nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Isten. Ez a kiinduló pont, hogy mindjárt elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is, nyitott sír az ő torkuk, a nyelvük hazugságot szól, méreg van az ajkaik alatt, a szájuk tele van átkozódással, mert átoknak a gyermekei, és tele van keserűséggel, mert megkeseredettek, az útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik, nincs isteni félelem az ő szemük elett. Ez a kiinduló pont, innen kell indulni, de nem ebben kell maradni. Menekülni kell, mint ahogy olyan sokszor olvastuk és idéztük, és majdnem mindig idézzük, hogy Keresztelő Jánoshoz is kimennek, és vállalják a bűneik megbánásának és elhagyásának a keresztségét, mert csak az bánt meg valamit, aki el is hagyta. Ha nem hagyja abba, ha nem hagyta el, akkor megint csak szédíti magát, hogy bánom. A vízkeresztséget, ami a bűnök megbánására és elhagyására adatot, azért veszik föl magukra a vízkeresztséget, annak az ígérete mellett, hogy ők igenis őszintén megbánják és teljesen elhagyják a bűnt, tehát az összes bennük lévő indulatokat, az összes saját gondolataikat, az összes saját útjaikat, és a saját maguk által kiadja a cselekedeteiket. És akkor szól nekik a keresztelő, hogy kicsoda intett meg titeket, hogy így, ilyen úton, módon az Istennek a haragja elől meneküljetek. Hogyan menekülsz meg valakinek a haragja elől? Hogy megbékülsz, kibékülsz vele? Sokszor hallottam, hogy az Isten ki nem állhatja a hitetlenséget. Egy nagyon hamis képet rajzolsz magadnak, faragsz magadnak az Istenről. Én múltkor is mondtam utoljára, amikor itt beszéltem, ugye mi azt hiszik, hogy az Isten az valami pipogya alak, akinek az a dolga szerinted, az a dolga, és az legyen a fő foglalkozása, hogy a te összes viselt dolgaidat elnézze és megbocsássa. Ugye mindegy, hogy te mit csinálsz, az Isten az legyen egy jó Isten, aki azzal foglalkozik, hogy elkenjen mindent. Te csak nyugodtan csinálhatod továbbra is, amit eddig csináltál, ugye verheted az asztalt, hogy neked van igazad, a farizeus is ugye kiáll a templomba és veri az asztalt, hogy ő neki milyen sok jó cselekedete van, hogy ő bőjtől hetente kétszer, hogy ő kifizeti a tizedét, tehát teljesíti azt, ami meg van írva a Szentírásban, és várja a leborulást. Na mi lesz az elismeréssel? Kifestettem a templom kaput. Mi a semmi leborulás és elismerés, amikor én, farizeus, ilyen jó vagyok, és hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek, mint az a vámszedő is, akinek semmi érdeme nincs, mert veri vala mellét, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mindenki, aki felhúvalkodott, beképzelt, önmagát szerető, pénzt szerető, a jónak nem kedvelője, aki kevés, az utolsó időknek a nehéz embere, aki saját magának kár csinál, aki azon dolgozik, hogy neki rossz legyen örökkön örökké, az őrül. Hát ezek a farizeusok, akik kimentek a keresztelő Jánosnak a keresztségéhez, ezek nem voltak őrültek. Azért mentek, hogy megbéküljenek az Istennel,
az Istennek a haragja elől így megmeneküljenek, mert azt írja János evangéliumában a 3:36, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát örök életet, hanem az Istennek haragja marad rajta. Ez a szomorú állapot, ahonnan mi mindnyáján indulunk a mi földi életünknek a kezdetén, és sokan mélyebbre züllenek, mint ennek az állapotnak a leírása, de kevesen megtalálják az útját, a módját, és ezen az úton és módon magát, a békességet is, mindaz, ami az ő békességükre való. A legelső dolog annak a tisztázása, hogy mi is az a békesség. Békesség csak akkor lehet, ha békét kötnek. A békekötés pedig háborúságból álló felek között lehetséges. Ahol nincs békesség, ott harag, gyűlölet, háborúság van. Az teljesen mindegy, hogy ágyúval, puskákkal vívják a háborút, vagy egész egyszerűen csak a nyelvükkel, az ajkaikkal, az ajkait alatt lévő méreggel. Nem ismerted fel, de bárcsak felismernéd, csak ezen a mostani napodon is, ami a te békességedre való. Bárcsak felismernéd azt, hogy megbékülni valód van valakivel, aki haragban van vele. És minden úrvacsora vételnek ez a feltétele, hogy a haragosok béküljenek meg. De itt az Istennel kellene megbékülni, mert az Isten a te haragosod. Itt nem az a nagy dolog, hogy te haragszol az Istenre, te egy erőtelen ember vagy, könnyebben elnyomható a molynál. A te minden fontosságod csak abból származik, hogy az Isten szeret téged, és meg akar menteni az örök haragja elől. Még mondogatják a vállukat, hogy hát lehet, hogy van az Isten haragja rajtam, lehet, hogy nincs rajtam az Isten haragja, ugye majd meglátjuk a végét. Ezeknek mondja a római levél, hogy észnél legyenek, mert nyilvánvaló lesz az Istennek a haragja. Most nem nyilvánvaló, de nyilvánvaló lesz az Istennek a haragja, mi miatt. Az embereknek minden hitetlensége és hazugsága miatt, így van pontosan megírva az 1.18-ból, nyilvánvaló lesz az Istennek a haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és minden hazugsága ellen, akik az igazságot hazugsággal feltartóztatják. Vaj, ha felismernéd, csak ezzel a mostani napodon is, amik a te békességedre való, hogy megbékülnél azzal az Istennel, aki nem egy pipogya mindent megbocsátó Isten, ahogy te képzeled, hanem aki engesztelhetetlenül haragszik minden hitetlenségre és minden hazugságra, aki soha semmi körülmények között nem békül meg olyannal, akinek görbe, tekervényes útjai vannak, mert a hazug utak azok mindig tekervényes utak. Aki számításból csinál mindent, rafinériából csinálja, az a számítás. A hazugnak megbocsájt, ha a hazug abba hagyja a hazugságot, és soha többet el nem követi. A hitetlenek megbocsájt, ha felszámolja a hitetlenségét, és nem lesz tovább, soha örökké hitetlen, ha nem hívő. De nem békül meg annak, aki hitetlen marad, nem békül meg vele. Ezt kéne tudomásul venni, és ezzel kéne leszámolni, hogy a magunk gonosz életútját saját magunknak kell megváltoztatni, és hiába várjuk, hogy majd az Isten fogja rendbe hozni helyettünk.
a magunk életmód folytatását nekünk kell abba hagyni, a magunk görbe dolgait nekünk kell rendbehozni. Ezzel az egyetlen egy módon szabadulhatunk meg, és menekülhetünk meg az Istennek a haragja elől, és békülhetünk meg az Istennel, hogy végre nekünk békességünk legyen, hogy végre megtaláljuk azt, ami nekünk a békességünkre való, amely persze örök és abszolút békesség. Ott van a baj, hogy a kételkedők abban is kételkednek, hogy van békesség, abszolút békesség. Az emberek nem akarják elhinni, hogy igazi békesség van, nem tudják, hogy mi az, nem tudják, hogy hogy fogják meg, hogy eszik-e vagy isszák. Az igazi békességet, nekik az csak egy szó, egy üres szó, hogy békesség. Egy fogalom, egy elméleti dolog. Ők azt gondolják, hogy arról beszélni kell, hogy békesség, békesség, hamis proféták, ugye, és azt mondják, békesség, békesség, és nincs békesség. Nyugodj meg, fiam, majd minden rendben lesz, azt mondja a diabolos, és csak így nyugodtan élj, ahogy eddig éltél, majd minden rendben lesz, majd én megvédlek az Isten harag elől, mondja a diabolos, a sátán. Békesség, békesség, és nincs megnyugovás, és nincs békesség. Mert kételkedik, hogy ilyen van, egy abszolút igazi békesség, hogy ilyen létezik. Neki ilyen nézek, erről ne beszéljenek. Kész akarva nem tudják, hogy az Isten maga a békesség. Mint ahogy ő így is hívja magát, hogy az az ő neve a békesség. A Mikiás 5-ben olvassuk, azt mondja, és ő a békesség. Nem azt mondja, hogy ő a mi békességünk. Mondja, hogy ő a békesség. Ha meg akarjuk találni, ami a mi békességünkre való, akkor őt kell megtalálni, mert ő a békesség, az abszolút békesség, ő benne van. Vagyis azt kell, hogy ő legyen mi bennünk, mint hogy az Isten nem mond le arról az igényéről, és nem békül meg soha örökké olyanokkal, akik lemondanak erről, hogy az Isten lakozzék ő bennünk. Az urvacsorát értelme az, hogy bevegyed magadba őt magát a békességet. Ami az útjába áll a békességnek, a bűn, az ő maga tette félre. Ő maga szegezte a fára. Ő maga halt meg a bűnöknek elengedése vége, hogy elengedhető legyen a bűn, hogy félretehető legyen az útból, mert a már elkövetett bűneid miatt nem békülhetne meg az Isten, ha nem gondoskodott volna az Isten arról, hogy az eltörölhető legyen, de feltétele van az eltörlésnek, az az őszinte megbánás és abbahagyás, az a feltétele, amit a görög metanoia kifejezéssel mond a Szentírás, amelyről pedig tudjuk, hogy a felülről való adományai közé tartozik az Istennek, aki megkóstolja és megüzleli ezt a felülről való őszinte megszomorodásból fakadó megbánást, az egy olyan belső undort kap az ő szívébe, egy olyan belső undor alakul ki, hogy többet rá se tud nézni arra, amit csinált, nem hogy még egyszer elkövesse. Vagyis nem nehéz abba hagyni, hanem épp ellenkezőleg nehéz újra csinálni, mert úgy undorodik tőle. Úgy megundorodik az önmaga szédítéséről, az önmagával való állandó beszélgetésnek az őrültségétől, úgy megundorodik, hogy egyszerre lehullik róla. Abba marad, nem is ő hagyta abba. A hazudozásaitól úgy megundorodik, hogy egyszerre lehullik, hogy a másikat vádolja, és nem önmagát, az egyszerre lehullik róla, egyszerre abba hagyja, aki kész átvenni az Istentől ezt az ajándékot, aki kész elismerni, hogy görbe útjai vannak, szégyelli a hitetlenségét és hazugságait, és aki kész ebben a szégyenben járni, és így megjobbítani a maga útját. Jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteitet, és akkor majd veletek leszek,
ha valóban megjobbítjátok a ti útjaitokat, vagyis a cselekedeteiket, csak akkor lakozom veletek, mondja Jeremiás 7-ben az Úr, mert senki ne várja azt, hogy majd az Isten fogja helyette megjobbítani az ő útját. Tehát, aki meg akarja találni a békességet, és azt az utat, ami a békességhez visz, az vegye tudomásul, hogy az csak az egyenes úton található meg. A görbe kígyózó utakon nem találhatók meg. Akik keresik a békességet és a békességnek az útját, akik vágyják megtalálni az Úrnak az útját, akik akarják járni az egyenes utat, azoktól megkeresni és megtalálni hagyja magát az Isten. Vaj, ha felismernéd, csak ezen a mostani napodon is, amikor te békességed.

86. Zsoltár, Dávid imádsága. Hajts hozzám, Uram, füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én. Ments meg én, Istenem, a te szolgádat, azt, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden napon. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkemet. Mert te, Uram, jó vagy, és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezél, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket alkottál, s leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz. Csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké, mert nagy én rajtam a te kegyelmed, kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadnak fel ellenem, kegyetlenek serege keresi lelkemet, akik meg sem gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.

Pálapostól Róma beliekhez írt levelének 15. részében, a 4. versben ezt olvassuk. Amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A királyok könyvében a Dávid királyt követő uralkodók története van leírva a mi tanulságunkra. Többek között megtanít bennünket, hogy az ország vezetőinek istenfélelme vagy Isten ellenessége határozta meg a nép jólétét vagy sanyarú sorsát. Annak idején az országon belüli összeférhetetlenség, ellenségeskedés, az irigykedés, a viszálykodás miatt Júda és Izrael kettészakadt, és végül ellenségei által az egész nép fogságba vitetett. Ezekről az eseményekről olvasunk most a 2 királyok 17., 22., 23., 24. és 25. részeiből. Húseás utolsó király. Akháznak, a Juda királyának 12. esztendejében kezdett uralkodni Hóseás, az Ela fia Samáriában, Izraelen 9 esztendeig. És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt, de nem annyira, mint Izrael ama királyai, akik előtte éltek. Ő ellene jött fel Salmanassár, Asszíria királya, és szolgájává lett Hóseás, és adót fizetett neki. Amikor Asszíria királya megtudta, hogy Hóseás pártot ütött ellene, és követeket küldött Suához, Egyiptom királyához, az évenkénti adót pedig nem küldte meg Asszíria királyának, elfogadta őt Asszíria királya, és börtönbe vetette, és felment az asszíriai király az egész ország ellen, és feljövén Samária ellen azt 3 esztendeig ostromolta, és Hóseásnak 9. esztendejében bevette Asszíria királya Samáriát, és elhurcolta az Izraelt Asszíriába, és halában és háborban a Gózán folyó mellett és a médek városaiban telepítette le őket. Ez pedig azért történt, mert az Izrael fiai vétkeztek az Úr ellen, az ő Istenük ellen, aki őket kihozta Egyiptom földéből, a fáraónak, az egyiptomi királynak kezéből, és idegen isteneket tiszteltek, és jártak a pogányok szerzésekben, tehát azoknak a szokásai szerint jártak, akiket az Úr kiűzött az Izrael fiai előtt, és úgy cselekedtek, mint az Izrael királyai, és alattomban, vagyis titokban olyan dolgokat cselekedtek az Izrael fiai, amelyek ellenére voltak az Úrnak, az ő Istenüknek, és építettek maguknak magaslatokat minden városaikban, az őrtornyoktól a kerített városokig, és emeltek maguknak faragott képeket és aserákat minden magas halmokon és minden zöld fa alatt, és ott tömjéneztek minden magaslaton, mint a pogányok, akiket az Úr kiűzött előlük, és gonosz dolgokat cselekedtek, amelyekkel az Urat haragra indították, és a bálványoknak szolgáltak, akik felül az Úr azt parancsolta nekik, ezt ne cselekedjétek. És amikor bizonyságot tett az Úr Izraelben és Júdában, minden prófétája és minden látnoka által ezt mondván, térjetek meg a ti gonosz útaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet, az egész törvény szerint, amelyet parancsoltam a ti atyáitoknak, és amelyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim a proféták által, akkor nem engedelmeskedtek, hanem megkeményítették az ő nyakukat, atyáik makacsága szerint, akik nem hittek az Úrban, az ő Istenükben, sőt, megvetették az ő rendeléseit és szövetségét, amelyet atyáikkal kötött, és az ő bizonyságtételeit, amelyekkel megintette őket, és hiába valóságot követvén, ők maguk is hiába valókká lettek, és a körülöttük való pogányok után indultak, akik felől pedig azt parancsolta nekik az Úr, hogy azokat ne utánozzák, és elhagyták az Úrnak, az ő Istenüknek minden parancsolatját, és öntött képeket csináltak maguknak, 2 borjút, és készítettek aserát, és meghajlottak az ég minden seregei előtt, és a Baált tisztelték, és átvitték fiaikat és leányaikat a tűzön, jövendöltek, és varázslást űztek, és magukat teljesen eladták a bűnnek, az Úr bosszantására.
Ezért igen megharagudott az Úr Izraelre, és elvetette őt színe elől, és semmi nem maradt meg, hanem csak a Júda nemzetsége egyedül. Sőt, még Júda sem őrizte meg az Úrnak, az ő Istenének parancsolatait, hanem az Izrael szokásait követte, és azokban járt, úgy cselekedett, mint azok. Elidegenült azért az Úr az egész Izrael magvától, és megsanyargatta őket, és a kóborlók kezébe adta őket, míg nem mind elvetette az ő szemei elől, mert elszakasztotta Izraelt a Dávid házától, és királlyá tevék Jeroboámot, a Nébát fiát, és Jeroboám elcsalta az Izraelt az Úrtól, és igen nagy vétekbe ejtette őket. És az Izrael fiai követték Jeroboám minden bűnét, amelyeket elkövetett, és nem távoztak el azoktól, míg len elvetette az Úr az ő színe elől az Izraelt, amint megmondotta minden ő szolgái a proféták által. Így hurcoltatott el fogságra az Izrael az ő böldéből, Asszíriába, minden mai napig. És más népet telepített be Asszíria királya, Babilóniából, Kutából, Avából, Hámádból és Sefárvaimból, és beszállította őket Samária városaiba az Izrael fiai helyett, akik birtokba vették Samáriát, és annak városaiban laktak. És történt ott lakásuknak kezdetén, hogy nem az Urat félték, és az Úr oroszlánokat bocsátott reájuk, amelyek többet megöltek közülük. Mondanak azért Asszíria királyának: a pogányok, akiket idehoztál, és Samária városaiba telepítettél, nem tudják-e föld istene tiszteletének módját, nem ismerik-e föld istene tiszteletének módját, azért oroszlánokat bocsájtott reájuk, amelyek megölik őket, mert nem tudják, nem ismerik-e föld istene tiszteletének módját. Parancsolt azért Asszíria királya mondván: vigyetek oda egyet a papok közül, akiket onnét elhoztatok, aki menjen el és lakjon ott, és tanítsa meg őket ama föld istene tiszteletének módjára. És elment egy a papok közül, akiket Samáriából elvittek, és Bételben lakott, és megtanította őket, hogy miképpen tiszteljék az Urat. De azért mindegyik nép külön isteneket csinált magának, és behelyezték azokat a magaslatok házaiba, amelyeket a samaritánusok építettek, mindegyik nemzetség a maga városában, amelyben lakott. A Babilonból való férfiak csinálták a sukkót benótot, ami azt jelenti, hogy lányok kunyhója, amibe a fiúk bementek. A Kutból való férfiak csinálták Nérgelt, és a Hámádból való férfiak az Asimát csinálták. A Háveusok pedig Nibeházt és a Tartákot csinálták, míg a Sefárvaim beliek tűzzel égették meg az ő magzatjaikat, az Adraméleknek és az Anaméleknek, a Sefárvaim beliek isteneinek. De miután az Urat is tisztelték, a magaslatokra papokat állítottak a maguk tömegéből, akik ő érettük áldoztak a magaslatok házaiban. Így tisztelték az Urat, és szolgálták az ő isteneiket is, ama népek szokása szerint, akik közül elhozták őket. És minden mai napig is az ő régi szokásaik szerint cselekesznek, nem tisztelik igazán az Urat, és nem cselekesznek az ő rendeléseik és szokásaik szerint, sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, amelyet az Úr parancsolt a Jákob fiainak, akiknek az Izrael nevet adta, és akikkel az Úr szövetséget kötött, és megparancsolta nekik mondván: ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne imádjátok őket, és ne szolgáljatok, és ne áldozzatok nekik, hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és neki áldozzatok, aki titeket kihozott az Egyiptom földéből nagy erővel és kinyújtott karral, és őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, amelyet megírt nektek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek. És el ne felejtkezzetek a kötésről, amelyet veletek tettem, és ne tiszteljetek idegen isteneket, hanem az Urat tiszteljétek, a ti isteneteket, és ő megszabadít titeket minden ellenségetek kezéből. De ezek nem engedelmeskedtek, hanem előbbi szokásaik szerint cselekedtek, így tisztelték ezek a pogányok az Urat,
és szolgálták az ő bálványaikat, és így cselekedtek az ő fiaik és unokáik is, amint az ő eleik cselekedtek, mind a mai napig.

0: Királyok második könyvéből olvasunk, a 22. rész első versétől. 8 esztendős volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, az ő anyjának neve Jédida, a Moskátból való Adaja leánya. És kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak minden útaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra. És történt Jósiás király 18. esztendejében, hogy elküldte a király Sáfánt, Asaliának, a Messullám fiának, fiát, az íródeákot az Úr házához, mondván, menj fel Hilkiához a főpaphoz, és számlálják meg az Úr házába begyűlt pénzt, amelyet gyűjtöttek az ajtóőrizők a néptől, és adják azt az Úr házában való művesek pallírainak, felügyelőinek a kezébe, hogy adják a munkásoknak, akik az Úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlását kijavítsák, az ácsoknak, az építőknek és a kőműveseknek, hogy fákat és faragott köveket vásároljanak a ház kijavítására. De számadást nem kell tőlük venni a pénzről, amely kezükbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik. És mondta Hilkia a főpap Sáfánnak, az íródeáknak. Megtaláltam a törvénykönyvet az Úr házában. És Hilkia odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt, és elméne Sáfán az íródeák a királyhoz, és megvitte a királynak a választ, és mondta. A te szolgáid egybeszedték a pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták azt az Úr házában munkálkodók felügyelőinek kezébe, és megmondta Sáfán az íródeák a királynak, mondván, egy könyvet adott nekem Hilkia pap, és felolvasta azt Sáfán a király előtt. Amikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédeit, megszaggatta az ő ruháit, és megparancsolta a király Hilkia papnak és Ahikámnak, a Sáfán fiának, és Akbórnak, a Mikája fiának, és Sáfánnak, az íródeáknak, és Asájának, a király szolgájának, mondván, menjetek el, kérdezzétek meg az urat, én érettem is a népért és az egész Júdáért, e könyvnek beszédei felől, amely megtaláltatott, mert nagy az Úr haragja, amely felgerjedett ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek e könyv beszédeinek, hogy cselekedtek volna mindent úgy, amint megiratott nékünk. És elment Hilkia pap, és Ahikám, Akbór, Sáfán és Asája, Hulda proféta asszonyhoz, Sallumnak, a Tikva fiának, aki Harhásnak, a ruhák őrizőjének fia volt, feleségéhez, aki Jeruzsálem más részében lakott, és beszéltek vele. És mondanékik, azt mondja az Úr, Izrael istene, mondjátok meg a férfiúnak, aki titeket hozzám küldött, ezt mondja az Úr. Íme én veszedelmet hozok e helyre és e helyen lakozókra a könyv minden beszédei szerint, amelyet olvasott a Júda királya, mert elhagytak engem, és idegen isteneknek áldoztak jó illattal, hogy engem haragra indítsanak az ő kezüknek minden csinálmányával. Azért felgerjedt az én haragom e hely ellen, és meg sem oltatik. A Júda királyának pedig, aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek az urat, ezt mondjátok. Azt mondja az Úr, Izrael istene, mivel, hogy e beszédekre, amelyeket hallottál, meglágyult a te szíved, és magadat megaláztad az Úr előtt, halván azokat, amiket e hely és az ezen helyen lakók ellen szólottam, hogy pusztulássá és átokká lesznek, és megszaggattad a te ruháidat, és sírtál előttem, azért én is meghallgattalak, azt mondja az Úr. Azért lásd, én téged a te atyáidhoz gyűjtelek, és a te sírodba békességgel visznek téged, és nem látják meg a te szemeid azt a nagy veszedelmet, amelyet én erre a helyre hozok.
1: You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
0: És megvitték a királynak a választ. És elküldött a király, és hozzágyűltek Júdának és Jeruzsálemnek minden vénei, és felment a király az Úr házába, és Júdából minden férfi, és Jeruzsálem minden lakosa vele volt, a papok, a proféták és az egész nép kicsinytől fogva nagyig. És minden beszédét elolvasta előttük a szövetség könyvének, amely megtaláltatott az Úr házában. és odaállt a király az emelvényre, és kötést tett az úr előtt, hogy ők az urat akarják követni, és az ő parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni e szövetség beszédeit, amelyek megvannak írva abban a könyvben, és ráállott az egész nép a kötésre. És megparancsolta a király Hilkiának, a főpapnak és a másodrendbeli papoknak és az ajtóőrizőknek, hogy az úr templomából hordjanak ki minden edényt, amelyet a Baálnak, az Aserának és az egész mennyei seregnek csináltak, és megégette azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron völgyében, és azok hamvait Bételbe vitte. És kiirtotta a bálványpapokat is, akiket Júda királyai állítottak be, hogy a magaslatokon töményezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem körül, és mindazokat is, akik a Baálnak, a napnak, holdnak, égi jeleknek és az egész mennyei seregnek töményeztek. Kivitte az úr házából az Aserát is Jeruzsálemen kívül a Kidron patakja mellé, és megégette azt a Kidron völgyében, és porrázúzta, és annak porát a község temetőhelyére hintette. És lerontotta a férfi paráznák házait, amelyek az úr háza mellett voltak, és amelyekben az asszonyok kárpitokat szőttek az Aserának. És behozatta az összes papokat Júda városaiból, és megfertésztette a magaslatokat, amelyeken a papok töményeztek, Gebától egész Bersebáig, és lerontotta a kapuk mellett levő magaslatokat is, amelyek Józsuénak, a város fejedelmének kapuja előtt voltak balkész felől a város kapujában, de a magaslatok papjai sohasem áldoztak az úr oltárán Jeruzsálemben, hanem a kovásztalan kenyeret az ő atyuk fiai között ették. Tisztátalanná tette a Tófetet a Hinnom fiainak völgyében, hogy senki az ő fiát vagy lányát átnevihesse a tüzön Moloknak, és eltávolította a lovakat, amelyeket Júda királyai a napnak szenteltek az úrházának bemenetelénél, a Nátán Mélek udvari szolgaháza mellett, amely a Farvarimban volt, és a nap szekereit tűzzel elégette. És az oltárokat, amelyek az Akház palotájának tetején voltak, amelyeket a Júda királyai csináltak, és azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé csinált az úrházának mindkét pitorában, lerontotta a király, és porukat a Kidron patakjába szóratta. Azokat a magaslatokat is tisztátalanná tette a király, amelyek Jeruzsálem előtt voltak az olajfák hegyének jobb felől levő oldalán, amelyeket még Salamon az Izrael királya épített Astoretnek, a sidonbeliek utálatosságának, és Kámósnak, a moábiták utálatosságának, és Milkomnak az Ammon fiai utálatosságának. És összetörte az oszlopokat, és kivágatta az aserákat, és azok helyeit embercsontokkal töltötte meg. Még az oltárt is, amely Bételben volt, a magaslatot, amelyet Jeroboám, a Nébát fia csinált, aki vétekbe ejtette az Izraelt, azt az oltárt is, és azt a magaslatot is letörte, és a magaslatot felégette, porrátette, és az aserát megégette. És körültekintett Jósiás, és meglátta a sírokat, amelyek ott a hegyen voltak, és elküldött és elhozatta a csontokat a sírokból, és megégette az oltáron, és tisztátalanná tette azt az úr beszéde szerint, amelyet mondott neki az Isten embere, aki e dolgot megjövendölte. És mondta, miféle síremlék ez, amelyet most látok? És feleltek neki a város férfiai. Az Isten emberének sírja ez, aki Júdából jött, és mindezeket megjövendölte a bételbeli oltár felől, amiket most cselekedtél. És mondta, hagyjatok békét neki, és senki meg nem mozdítsa az ő tetemeit. És megmentették az ő tetemeit annak a prófétának a tetemeivel együtt, aki Samáriából jött. És lerontotta Jósiás a magaslatok minden házát is, amelyek Samária városaiban voltak, amelyeket az Izrael királyai csináltak, hogy az urat haragra ingereljék, és éppen úgy cselekedett azokkal mindenekben, amint Bételben cselekedett. És megáldozta a magaslatok összes papjait, akik ott voltak az oltárokon, és emberi csontokat égetett meg azokon, és úgy tért vissza Jeruzsálembe. És parancsolta király az egész népnek, és mondta, ünnepeljetek Páskát az Úrnak, a ti isteneteknek, amint megvan írva e szövetség törvényében, mert nem szereztetett olyan páska a bírák idejétől fogva, akik az Izraelt ítélték, sem pedig az Izrael és a Júda királyainak minden idejében, hanem csak Jósiás király 18. esztendejében szereztetett ilyen páska az Úrnak Jeruzsálemben. És kivesztette Jósiás király az ördöngősöket és a titokfejtőket, a teráfokat és a bálványokat, és mindazokat az utálatosságokat, amelyek láttattak Júda földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvény beszédeit, amelyek megvoltak írva a könyvben, amelyet Hilkia pap talált meg az úrházában. Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből Mózesnek minden törvénye szerint, de utána sem támadott hozzá hasonló. Azonban az Úr még nem szűnt meg az ő megbúsult nagy haragjától, amellyel megharagudott Júdára, mindazokért a bosszantásokért, amelyekkel bosszantotta őt Manassé. Mert azt mondta az Úr, Júdát is elvetem szemem elől, mint ahogy az Izraelt elvetettem, és megutálom ezt a várost, amelyet választottam, Jeruzsálemet, és ezt a házat is, amelyről azt mondtam, ott legyen az én nevem. Az ő idejében jött fel Fáraó Nékó, az Egyiptom királya, Asszíria királya ellen, az Eufrátes folyó vize mellé, és Jósiás király elejébe ment, de az megölte őt Megiddóban, amint meglátta őt. Az ő szolgái szekérre tévén őt halva vitték el Megiddóból, és Jeruzsálembe hozván eltemették őt az ő sírboltjába. A föld népe pedig vette Joakházt, a Jósiás fiát, és felkenvén őt királlyá tették az ő atya helyett.

Joákim idejében jött fel Nabukodonozor, Babilónia királya, és Joákim szolgája lett 3 esztendeig, de azután elfordult és elpártolt tőle, és ráküldte az úr a káldeusok seregeit, a szíriabeliek seregeit, a moábiták seregeit és az ammon fiainak seregeit, és ráküldte őket Júdára, hogy elveszessék őt az úr beszéde szerint, amelyet szólott szolgái a proféták által. 21 esztendős volt Sedékiás, amikor uralkodni kezdett, és 11 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és gonoszul cselekedett az úr szemei előtt mindaszerint, amint Joákim cselekedett, mert az úr haragja miatt történt ez így Jeruzsálemmel és Júdával, míg csak el nem vetette őket az ő orcája elől. Sedékiás azonban elpártolt Babilónia királyától, és történt az ő uralkodásának 9. esztendejében, a 10. hónapban és annak 10. napján, hogy feljött Nabukodonozor, Babilónia királya minden őseregével Jeruzsálem ellen, és táborba szállott ellene, és körös körül ostromtornyokat építettek ellene, és megszállva tartatott a város Sedékiás király 11. esztendejéig, de a 4. hónap 9. napján akkora ínség lett a városban, hogy nem volt mit enni a föld népének, és betöretett a város, és a harcosok mind futni kezdtek éjjel a 2 kőfal között levő kapu útján, amely a király kertje mellett van, a káldeusok pedig ott táboroztak a város körül, és a király is elfutott a puszta útján. De a káldeusok hada űzőbe vette a királyt, és utolérték őt Jerikó mezején, és egész serege szétszóródott mellőle. Elfogták a királyt, és elvitték őt Babilónia királyához Riblába, ahol ítéletet tartottak fölötte. És Sedékiás fiait saját szeme láttára vágták le, Sedékiás szemeit pedig megvakították, és láncokba verve vitték őt Babilóniába. És az 5. hónap 7. napján, ez a Nabukodonozor babilóniai király uralkodásának 19. esztendeje, feljött Nabuzár Adán, a vitézek hadnagya, Babilónia királyának szolgája Jeruzsálembe, és felgyújtotta az úr házát és a király házát és Jeruzsálem összes házait, és mind a nagy palotákat felégette tűzzel. És Jeruzsálem kőfalait körös körül lerombolta a káldeusok serege, amely a vitézek hadnagyával volt. A többi népet pedig, amely a városban még megmaradt, és azokat, akik Babilónia királyához hajlottak, és a többi népet mind elhurcolta Nabuzár Adán, a vitézek hadnagya. A föld népének csak a szegényéből hagyott ott a vitézek hadnagya szőlőműveseket és szántóvető embereket. És elhurcolta a vitézek hadnagya Serája papot is az első rendből, és Sófoniás papot a 2. rendből, és a 3 ajtón állót, és a városból elvitt egy főembert, aki a hadakozó férfiak elöljáró hadnagya volt, és 5 férfiút, akik a király körül forgolódtak, akik a városban találtattak, és a sereg hadnagyának íródeákját, aki sereget gyűjtött a föld népe közül, és 60 férfiat a föld népe közül, akik ott találtattak a városban. És bevé őket Nabuzár Adán, a vitézek hadnagya, és elvitte Babilónia királyához Riblába, és levágta őket Babilónia királya, és megölte Riblában a Hámát földén, és így vitetett el Júda az ő földjéről. A Júda földjén megmaradt népnek pedig, amelyet meghagyott Nabukodonozor Babilónia királya, Gedáliát, Akikámnak, a Sáfán fiának fiát rendelte tisztartóul, mikor pedig meghallották a seregek hadnagyai mind, és az ő embereik, hogy Babilónia királya Gedáliát tette tisztartóvá, elmentek Gedáliához Mispába. Izmael a Nétánia fia, és Johanán a Kareá fia, és Serája a Nétofáti Tánhumet fia, és Jahanázia Maakáti fia, ők és az ő embereik, és megesküdött nekik Gedália és az ő embereiknek, és mondanékik, ne féljetek a káldeusoknak való szolgálattól. Maradjatok az országban, és szolgáljatok Babilónia királyának, és jó dolgotok lesz. A 7. hónapban azonban elment Izmael Nétániának, az Elisáma fiának fia, aki királyi magból való volt, és vele 10 férfiú, és megölték Gedáliát, és meghalt, és a zsidókat és a káldeusokat, akik ővele voltak Mispában. És felkelt az egész nép, kicsintől nagyig, és a seregek hadnagyai,
és elmentek Egyiptomba, mert féltek a káldeusoktól. És történt Joákinnak a Juda királyának fogságba hurcoltatása után a 37. esztendőben, a 12. hónap 27. napján kivette Evil Merodák, Babilónia királya, az ő uralkodásának első esztendejében Joákint, Juda királyát a fogházból, és kegyesen beszélt vele, és feljebb tette az ő székét a többi királyok székeinél, akik nála voltak Babilóniában, és kicserélte fogsága ruháit, és mindenkor nála volt étele életének minden idejében, és mindenkor kijárt az ő része, amelyet a király adott neki napról napra életének minden idejében. Mindezek, ahogy a Róma beliekhez írt levél 15. részének 4. versében olvastuk, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy mi ne essünk ugyanebbe a hibába. Érdemes odafigyelnünk, hogy mi is lehetünk vallásosak, és mind a mellett Isten igéjét teljesen figyelmen kívül hagyva, a saját szájunk íze szerint dönthetünk, élhetjük az életünket, de ahogy annak idején Izrael és Júda sem úszta meg ennek az életmód folytatásnak az igen szigorú következményeit, úgy mi rajtunk is számon fogja kérni az Úr. Ahogy az ige hirdetésünkben is hallottuk, ma van számunkra a meglátogatás ideje, ma van az üdvösség napja, ma még felismerhetjük, hogy mi is az, ami a mi békességünkre való, ma még felismerhetjük meglátogatásunknak idejét, még mielőtt lejár a kegyelmi idő.

Dániel 9. fejezet 3. verstől. És orcámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuba. És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, s vallást tevék, és mondám. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetségét és a kegyességét azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Vétkeztünk, és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataitól és ítéleteitől, és nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Tiéd, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása, amint ez ma van, a közel és távol valókon, minden a földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amelyel vétkeztek ellened. Miénk, ó Uram, orcánk pirulása, ami királyainké, fejedelmeinké, atyáinké, akik vétkeztünk ellened, ami Urunké, Istenünké, az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellened, és nem hallgattunk az Úrnak, ami Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket előnkbe adott az ő szolgái, a próféták által. Azért reánk szakadt az átok és eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgája.

Istennek törvényébe, mert védkeztünk ellene, és teljesíti az ő szavát, amelyeket szólott ellenünk, és a mi bíráink ellen, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz reánk. Amint írva van a Mózes törvényébe, az a veszedelem mind reánk jött, és az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, figyeltünk volna a te igazságodra. Igaz az Úr, ami Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Most azért, ó mi Urunk Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földéből, hatalmas kérzel, nevet szereztél magadnak, mint ma is van. Védkeztünk, gonoszul cselekedtünk. Uram, a te igazságod teljesége szerint, forduljon el, kérlek, a te haragod és búsulásod, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságáért, gyalázatára vagy a te néped mindeneknek mi körülöttünk. És most hallgass meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosíts meg az Úrért a te arcádat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsd én, Istenem, a te füledet hozzám, és hallgass meg. Nyisd meg szemeidet, és tekints meg a mi pusztulásunkat, mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmásságodban bízva terjesszük elődbe a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg! Ne késedelmezzél, tenen magadért! Ó, én Istenem,

Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából, a Királyok második könyvéből és Dániel könyvéből olvastunk, valamint a 37. és a 86. Zsoltárral imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk, az interneten azonban a több mint 600 adás közül bármelyik bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com, elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Minden hozzászólást köszönettel nyugtázunk, viszont hallásra!